an enenge. One time no, kena marafiki. Bika nyama chama laka nyama fiti. Nenge, kendo kimoyo nenge. Tikwenda makana kana nenge.